És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

0: Dog Show.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlődhetnek a mikro és kisvállalkozások, kevesebb a tojás, de hiány nem várható, többnyire napos, de szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kis vállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidős sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákoszt Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket. Ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemző a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást, 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Változatos évadra készül az Egri Színház. Egy hétig ingyenesen használható az Eger bringa. A víz és a méhek védelméről tanultak az egri gyerekek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét meghirdette az ifjúsági zenei programot Eger önkormányzata és az Egri Zenészek Egyesülete. A pályázatra helyi amatőr könnyű zenei előadók, együttesek és koncertszervezők jelentkezését várják szeptember 21-éig. A program élő zenei produkciók megvalósítását segíti, emellett terem és eszközbérléshez, hangfelvételek elkészítéséhez, valamint videóklipek forgatásához is igényelhető támogatás. A benyújtott pályázatokról független zenészekből álló kuratórium dönt. Az eredményeket várhatóan október elején teszik közzé, számolt be a TV Eger. Ismét díjmentesen használhatják az Eger Bringa közösségi kerékpáros rendszerét a városban közlekedők. Az ingyenes időszak szeptember 17-től 23-áig az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva tart. A kezdeményezés célja, hogy minél többen próbálják ki a kerékpározást és rövidebb városi útjaikon környezetkímélő közlekedési módot válasszanak. Az akció egy levegőminőségjavítás célzó országos program részeként valósul meg. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a kerékpár a mindennapi közlekedésben is használható alternatíva, közölte a TV Eger. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni. A részletekről Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
2: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan rizketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: A felelős vízgazdálkodás és a méhek természetben betöltött szerepe állt a 15. Egri Erdészeti Nyílt Nap középpontjában. Az érsekkertben megtartott rendezvényen óvodások és iskolások vehettek részt interaktív játékos feladatokban. A szakemberek közérthető formában mutatták be a vízmegtartás, az erdőgazdálkodás és a beporzó rovarok védelmének jelentőségét. A program célja az volt, hogy a gyerekek személyes élményeken keresztül ismerjék meg a természet összefüggéseit, és tudatosabban viszonyuljanak környezetük megóvásához, számolt be a TV Eger. Új előadásokkal és többféle műfajt felvonultató repertoárral készül a következő évadra az Egri Gárdonyi Géza Színház. A társulat célja, hogy a klasszikus színházi produkciók mellett a különböző korosztályok és eltérő érdeklődésű nézők számára is kínáljon előadásokat. Az évad programjáról Szabó Sebestyén László művészeti igazgató, Kondákor Ajsa Panka tánctagozat vezető és Ficsor Milán színművész adott tájékoztatást. A közönséget a színházi bemutatók mellett a Stúdió Színházi Táncfesztivál programjaira is várják, számolt be a TV Eger. egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiákat és a hazai fajtákat ismerhették meg az érdeklődők tegnap az 5. országos csemegeszőlő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése, tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
1: A 60-i galéria több évtized alatt létrejött gyűjteményéből nyílt kiállítás a Városházán. A válogatásban 30 évnél régebbi művek és az elmúlt 1-2 évben készült alkotások egyaránt helyet kaptak. Olyan képeket is bemutatnak, amelyek korábban a 60-i biennálékon szerepeltek. A látogatók így azt is megfigyelhetik, hogyan változott a képzőművészet stílusa, technikája és a művészek látásmódja az elmúlt évtizedekben. A tárlat célja, hogy a galéria ritkábban látható értékeit a szélesebb közönség is megismerhesse, írja a 60-i hírlap. Második világháborús robbanó szerkezetet találtak Mátrafüred közelében egy turisták által is használt út mellett. A veszélyes tárgyat péntek este a településtől néhány száz méterre fedezték fel. A helyszínre elsőként a nagyrédei polgárőrség tagjai érkeztek, majd a terület biztosítását a mátrafüredi új polgárőrség munkatársai vették át. A felfedezés után értesítették a tűzszerészeket. A robbanó szerkezet környezetét a szakemberek munkájának befejezéséig folyamatosan őrzik, ezért a környéken kirándulóknak érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük, írja a Gyöngyös Ma. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kereké fordulójára a nemzeti emlékhely és kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
4: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása. Ugye ezeknek a nagy részét az Enkonnő csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfogházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
1: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyolfelhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Busta Rhymes az I Know You What You Want-tal, a kezdés pedig Britney-é, a Gimme More-ral indulunk. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Christina Aguilera és a Jenny in the Battle, ezzel ébredhettünk, a folytatásban pedig jön Mariah Carey, aki számomra full nagy újdonság, hogy ebben a dalban benne van, de hát én is itt tudtam meg most, mikor elolvastam a címét, az oldalán ott van Busta Rhymes, ezt tudtam, és szól az I Know You What You Want most az ébredés és a napindítás mellé, itt a Best FM-en, hamarosan jövök, a mai nap

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember, majdnem azt mondtam, hogy február, de szeptember 6-a van vasárnap, ennyire még nem rohant előre az idő, éppen hogy csak elkezdték a gyerekek az iskolát, úgyhogy a mai napon a névnaposok, a zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult második útjára a Kanári-szigetekről, hogy nyugat felé hajózva elérje Ázsiát, ezzel elindítva az amerikai kontinens gyarmatosítását. 1899-ben pedig ezen a napon jelent meg hivatalosan a piacokon a sűrített tej. Hamarosan jövök a mai reggel témáival, most egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Segélyek érkeznek még hozzá, az Angelt hozzák majd el a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egri zenészeket támogat az ifjúsági zenei program. Egy hétig ingyenesen használható az Eger Bringa. Előadás a krónikus gyulladásos bőrbetegségekről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét meghirdette az ifjúsági zenei programot Eger önkormányzata és az Egri Zenészek Egyesülete. A pályázatra helyi amatőr könnyűzenei előadók, együttesek és koncertszervezők jelentkezését várják szeptember 21-éig. A program élő zenei produkciók megvalósítását segíti, emellett terem és eszközbérléshez, hangfelvételek elkészítéséhez, valamint videóklipek forgatásához is igényelhető támogatás. A benyújtott pályázatokról független, zenészekből álló kuratórium dönt. Az eredményeket várhatóan október elején teszik közzé, számolt be a TV Eger. Ismét díjmentesen használhatják az Eger Bringa közösségi kerékpáros rendszerét a városban közlekedők. Az ingyenes időszak szeptember 17-től 23-áig az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva tart. A kezdeményezés célja, hogy minél többen próbálják ki a kerékpározást és rövidebb városi útjaikon környezetkímélő közlekedési módot válasszanak. Az akció egy levegőminőségjavítás célzó országos program részeként valósul meg. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a kerékpár a mindennapi közlekedésben is használható alternatíva, közölte a TV Eger. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpál Gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni. Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Mindenki Valakié Charlie-tól. Szép napot, szép reggelt mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Ricky Martin, aki 20 év után újra spanyol filmben fog szerepelni, jönnek a részletek, aztán 8 órakor pedig Velencébe látogatunk el, ahol egy lagunában található magánsziget lett eladó, jönnek róla a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban a Fradiról lesz szó, megkapta az ellenfeleket a Európa Ligában, úgyhogy kicsit megnézzük, hogy az európai porondon mi vár a Ferencvárosra, és természetesen hozom a legjobb zenéket egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Michael Bublé hamarosan, a folytatás pedig Sophie B. Hawkins-é, jön a Right Beside You most itt a Best Time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 7 óra után a filmvilágba látogatunk el, ugyanis most 20 év után láthatjuk spanyol filmben Ricky Martint, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, például a CNC Music Factory dala, a Do You Wanna Get Funky már biztos, hogy itt lesz velem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A víz és a méhek védelméről tanultak az egri gyerekek. Változatos évadra készül az Egri Színház, egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A felelős vízgazdálkodás és a méhek természetben betöltött szerepe állt a 15. Egri erdészeti nyílt nap középpontjában. Az érsekkertben megtartott rendezvényen óvodások és iskolások vehettek részt interaktív játékos feladatokban. A szakemberek közérthető formában mutatták be a vízmegtartás, az erdőgazdálkodás és a beporzó rovarok védelmének jelentőségét. A program célja az volt, hogy a gyerekek személyes élményeken keresztül ismerjék meg a természet összefüggéseit, és tudatosabban viszonyuljanak környezetük megóvásához, számolt be a TV Eger. Új előadásokkal és többféle műfajt felvonultató repertoárral készül a következő évadra az Egri Gárdonyi Géza Színház. A társulat célja, hogy a klasszikus színházi produkciók mellett a különböző korosztályok és eltérő érdeklődésű nézők számára is kínáljon előadásokat. Az évad programjáról Szabó Sebestyén László művészeti igazgató, Kondákor Ajsa Panka tánctagozat vezető és Ficsor Milán színművész adott tájékoztatást. A közönséget a színházi bemutatók mellett a Stúdió Színházi Táncfesztivál programjaira is várják, számolt be a TV Eger. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiákat és a hazai fajtákat ismerhették meg az érdeklődők tegnap az 5. országos csemege szőlő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ricky Martin újra a filmvászon hódít 20 év után. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és ébredünk majd a CNC Music Factory-vel, ugyanis szól majd a Do You Wanna Get Funky, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Can't Stop the Feeling most.
0: Best FM.

Fest FM a legjobb zenék. Ricky Martin érkezik, a Grammy-díjas énekes és színész 2 évtized után tér vissza egy spanyol nevű mozi világába. Ricky Martin a mexikói Wander Gracia Bernal legújabb, remélem jól mondtam a nevét, és a címét is jól fogom mondani, Hombre al Gadu filmben kapott szerepet, emellett pedig a film exkluzív producere is lett. Az énekes egy Robi nevű karaktert alakít, a rendező elmondása szerint kezdettől fogva Martint képzelte el a szerepben, a sztár pedig a forgatókönyv ismerete nélkül azonnal igent mondott a felkérésre, bár a jeleneteit egyetlen egy nap alatt leforgatták, lelkesedésével a projekt egyik legfőbb támaszává vált. A produkció világpremiérjét a Velencei Filmfesztiválon tartják, majd Torontóban is be fogják mutatni, és az egyike lehet annak a 17 alkotásnak, amely esélyes arra, hogy Mexikót képviselje majd a 99. Oscar-gálán is. Kíváncsian várunk Ricky Martinra, hogy milyen lesz a vásznon újra 20 év után, és természetesen arra is, hogy a film milyen pályát fut majd be, és az Oscaron lesz-e jelölt, nem lesz, díjat kap, meg ilyesmi. Na minden esetre ez még a jövő zenéje, inkább jöjjenek az ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt lesz velem a CNC Music Factory hamarosan a Do You Wanna Get Funky-val, a folytatás pedig a szeptemberi. Ez a Cry For You, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Geszti Peti és Péterfi Bori közösével ébredhettünk. Ez volt a Csak te meg én. Szép reggelt mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap. A névnaposok, a zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd az ébredést és a napindítást azzal a Bryan Adams-szel, aki nem pihen 2026-ba se, ami az alkotásokat illeti, ugyanis bő egy hete új dallal debütált méghozzá a The Ball of the Terry Fox-szal, és kíváncsi vagyok, hogy milyen pályát fog ez befutni. Hozzánk most nem ezzel érkezik, hanem az egyik legnagyobb sikerével, amire Sikén készített egy zseniális remixet. A Clued No. 9 érkezik majd a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A 60-i galéria alkotásaiból nyílt kiállítás, háborús robbanó szerkezetet találtak Mátrafüreden, felújítják a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A 60-i galéria több évtized alatt létrejött gyűjteményéből nyílt kiállítás a Városházán. A válogatásban 30 évnél régebbi művek és az elmúlt 1-2 évben készült alkotások egyaránt helyet kaptak. Olyan képeket is bemutatnak, amelyek korábban a 60-i biennálékon szerepeltek. A látogatók így azt is megfigyelhetik, hogyan változott a képzőművészet stílusa, technikája és a művészek látásmódja az elmúlt évtizedekben. A tárlat célja, hogy a galéria ritkábban látható értékeit a szélesebb közönség is megismerhesse, írja a 60-i hírlap. Második világháborús robbanó szerkezetet találtak Mátrafüred közelében egy turisták által is használt út mellett. A veszélyes tárgyat péntek este a településtől néhány száz méterre fedezték fel. A helyszínre elsőként a nagyrédei polgárőrség tagjai érkeztek, majd a terület biztosítását a mátrafüredi új polgárőrség munkatársai vették át. A felfedezés után értesítették a tűzszerészeket. A robbanó szerkezet környezetét a szakemberek munkájának befejezéséig folyamatosan őrzik, ezért a környéken kirándulóknak érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük, írja a Gyöngyös Ma. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, egy kora reggeli séta volt Craig Davidtől, ez volt a Walking Away, szép reggelt kívánok mindenkinek. A következő órában hamarosan érkezik majd egy velencei lagunában található magánsziget, ami eladóvá vált. Most viszont azzal kell, hogy foglalkozzunk, hogy 1899-ben ezen a napon jelent meg hivatalosan a piacokon a sűrített tej. És ez bizony kapcsolódik a következő előadóhoz, Seal-hez, aki egykori párjával a 2000-es évek elején Hedley Kulmal volt a tejdiéta reklámok egyik arca, ugyanis a páros házassága alatt Seal neve is gyakran felmerült a modellel kapcsolatos életmód és gasztronómiai hírekben. Ez volt a Got Milk kampány egyébként. És most énekel nekünk Seal, ugyanis az ébredést és a napoidítást a Kiss from the Rose-zal folytatom itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 8 óra után irány Velence, ahol egy magán sziget lett eladó, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, ébreszteni fog minket Cisco többek között, a Tolszonggal érkezik majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: ECRI zenészeket támogat az ifjúsági zenei program. Egy hétig ingyenesen használható az Eger Bringa. Előadás a krónikus gyulladásos bőrbetegségekről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét meghirdette az ifjúsági zenei programot Eger önkormányzata és az EGRI Zenészek Egyesülete. A pályázatra helyi amatőr könnyűzenei előadók, együttesek és koncertszervezők jelentkezését várják szeptember 21-éig. A program élő zenei produkciók megvalósítását segíti, emellett terem és eszközbérléshez, hangfelvételek elkészítéséhez, valamint videóklipek forgatásához is igényelhető támogatás. A benyújtott pályázatokról független zenészekből álló kuratórium dönt. Az eredményeket várhatóan október elején teszik közzé, számolt be a TV Eger. Ismét díjmentesen használhatják az Eger Bringa közösségi kerékpáros rendszerét a városban közlekedők. Az ingyenes időszak szeptember 17-től 23-áig az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva tart. A kezdeményezés célja, hogy minél többen próbálják ki a kerékpározást és rövidebb városi útjaikon környezetkímélő közlekedési módot válasszanak. Az akció egy levegőminőség javítás célzó országos program részeként valósul meg. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a kerékpár a mindennapi közlekedésben is használható alternatíva, közölte a TV Eger. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni. Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, szeptember 6-a van vasárnap, és irány ebben az órában Velence, mert hogy eladóvá vált egy magánsziget, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Savage Garden az I Want You-val, hamarosan a kezdés pedig Robbie Williams-é. Ez a Rock DJ!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, eladó a Velencei Lagunában található Kreván magánsziget. Közel 6000 négyzetméteres és különleges történelmi értékekkel és páratlan kilátással rendelkezik Velencére, valamint Mauro és Brunao szigetére is. A sziget egy közel 200 négyzetméteres ingatlannal van ellátva, amit eredetileg 1806-ban építettek a francia megszállás idején, méghozzá velencei védelmi vonal részeként, később pedig az osztrákok és az olaszok használtak kaszárnyaként, mielőtt egykori tulajdonosa Giorgio Pato vállalkozó magán villájává alakította át. 5700 négyzetméteres zöld kerttel borított privát oázis északkeletről Brunao csatorna, délkeletről pedig a Kreván csatorna határolja. A szigetet áruló ingatlan tájékoztatása szerint a birtok saját helikopter leszállóval és két saját hajó kikötővel rendelkezik, viszont sajnos a vételárat nem közölték, úgyhogy jöhetnek a tippek, kíváncsian várom ki mit tippel. Az SMS és Viber számunk 0-20-55-55-155. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Nem vesszük olaszosra a formát, inkább svédesre. Kis törökös beütéssel, ugyanis Árás érkezik, és Rebecca közöse, ez a Temptation most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, a Zakariások, a névnaposok, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindul második útjára a Kanári-szigetekről, hogy nyugat felé hajózva elérje Ázsiát, ezzel elindítva az amerikai kontinens gyarmatosítását. 1899-ben pedig ezen a napon jelent meg hivatalosan is a piacokon a sűrített tej. A következő órában pedig sport, méghozzá Ferencváros házatájékára látogatunk el, ugyanis megvannak az Európa Liga ellenfelek, no de addig még van egy fél óránk, amiben hozom a legjobb zenéket, csak tartunk egy rövid szünetet, és jön az a duó, ami már sajnos nem állhat a színpadon, ugyanis Charles elhunyt belőle. Charles és Eddie jön, ez lesz majd a Would I Lie to You a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A víz és a méhek védelméről tanultak az EGRI gyerekek. Változatos évadra készül az EGRI színház. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A felelős vízgazdálkodás és a méhek természetben betöltött szerepe állt a 15. EGRI erdészeti nyílt nap középpontjában. Az érsekkertben megtartott rendezvényen óvodások és iskolások vehettek részt interaktív játékos feladatokban. A szakemberek közérthető formában mutatták be a vízmegtartás, az erdőgazdálkodás és a beporzó rovarok védelmének jelentőségét. A program célja az volt, hogy a gyerekek személyes élményeken keresztül ismerjék meg a természet összefüggéseit, és tudatosabban viszonyuljanak környezetük megóvásához, számolt be a TV Eger. Új előadásokkal és többféle műfajt felvonultató repertoárral készül a következő évadra az EGRI Gárdonyi Géza Színház. A társulat célja, hogy a klasszikus színházi produkciók mellett a különböző korosztályok és eltérő érdeklődésű nézők számára is kínáljon előadásokat. Az évad programjáról Szabó Sebestyén László művészeti igazgató, Kondákor Ajsa Panka tánctagozat vezető és Ficsor Milán színművész adott tájékoztatást. A közönséget a színházi bemutatók mellett a Stúdió Színházi Táncfesztivál programjaira is várják, számolt be a TV Eger. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiákat és a hazai fajtákat ismerhették meg az érdeklődők tegnap az 5. országos csemege szőlő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Resztefem a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Várni rád, és már nem kell sokat várni a sportrovatra, ugyanis a következő órában a Ferencvároshoz látogatunk el, ugyanis megvannak az Európa Ligában az ellenfelei, és természetesen kicsit körbejárjuk, hogy mi vár mostanában a csapatra, és a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, és ebből az órából van még hátra bőven, úgyhogy Dario G még biztos érkezik, ha már fociról volt szó, akkor a foci himnuszok egyik legnagyobbika jön, a Carnaval de Paris most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig mindig a sport terítéken és a mai napon is futball, mint ahogy a tegnapi napon, de most nem messziről, hanem a Ferencvárosról lesz szó, ugyanis az Európa Ligába jutott be a csapat, és a főtáblán megvannak az ellenfelek, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Madonna már biztos, hogy itt lesz hangulatfelelősként, a Give It To Me-val érkezik majd.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A Hatvani Galéria alkotásaiból nyílt kiállítás, háborús robbanó szerkezetet találtak Mátrafüreden, felújítják a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkját. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A Hatvani Galéria több évtized alatt létrejött gyűjteményéből nyílt kiállítás a Városházán. A válogatásban 30 évnél régebbi művek és az elmúlt 1-2 évben készült alkotások egyaránt helyet kaptak. Olyan képeket is bemutatnak, amelyek korábban a Hatvani Biennálékon szerepeltek. A látogatók így azt is megfigyelhetik, hogyan változott a képzőművészet stílusa, technikája és a művészek látásmódja az elmúlt évtizedekben. A tárlat célja, hogy a galéria ritkábban látható értékeit a szélesebb közönség is megismerhesse, írja a Hatvani Hírlap. Második világháborús robbanó szerkezetet találtak Mátrafüred közelében egy turisták által is használt út mellett. A veszélyes tárgyat péntek este a településtől néhány száz méterre fedezték fel. A helyszínre elsőként a nagyrédei polgárőrség tagjai érkeztek, majd a terület biztosítását a mátrafüredi új polgárőrség munkatársai vették át. A felfedezés után értesítették a tűzszerészeket. A robbanó szerkezet környezetét a szakemberek munkájának befejezéséig folyamatosan őrzik, ezért a környéken kirándulóknak érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük, írja a Gyöngyös Ma. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportrovat nálam terítéken, és a mai reggelen elfogyasztjuk reggelire a Ferencvárost, ugyanis az Európa Ligában van a csapat, és megvannak az ellenfelei a főtábláról, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 6-a van vasárnap, kezdünk Kelly Carsonnal!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Zsinórban 8. alkalommal jutott be az európai kupasorozat főtáblájára a Ferencváros, miután a selejtezők során a holland Twente és a török Trabzonspor együttesét is magabiztosan elbúcsúztatta. A múlt hét pénteki monakói sorsoláson a második kalapból húzott magyar csapatra két olasz sztárcsapat is vár az új lebonyolítású 8 mérkőzéses alapszakaszon. Hazai pályán vendégül látja a Juventust, a Viktoria Pálzent, a Cejét és a Torenzét, idegenben pedig ellátogat majd a Milánhoz, a Celtichez, a Lech Poznanhoz és a Hoffenheim csapatához. A Ferencváros tehát így megy neki a Európa Liga sorozatnak, ami 2 hét múlva indul majd el, de addig még lesz egy debreceni kupameccs is, és a mai napon pedig derbi még hozzá itt a Grupama Arénában az Újpest ellen. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faith No More és az Easy, na meg Ultra Nate, ugyanis vele megyünk tovább. Szól a Free, itt a Best.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Faith No More és az Easy, és most a Black Eyed Peas csapata jön, akik 2026-ban nem pihentek, ugyanis májusban fölléptek az amerikai Music Awards-on, ahol ismét ott volt Will.i.am-ék oldalán Fergie is, ez egy hatalmas nagy visszatérés volt. Aztán dírnyertes sláger volt, ugyanis a zenekar elhozta a legjobb nosztalgikus dalnak járó díjat, a Best Throwback Songot, méghozzá a Rock the Boat című slágerükkel, és van egy világrekord is, méghozzá a daluk átlépte a Spotify-on a 2 milliárd lejátszást, ez pedig az I Got a Feeling-hez köthető. Úgyhogy a csapat egyáltalán nem pihent, hanem a rekordokat dönti, és lehet, hogy még csak most járnak félúton ebbe, ugyanis most ezzel megyünk tovább. Jön a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék. Maradunk, döbörögni fog a Best hétvége, például majd a Simply Red csapatával, akik a Something Got Me Started-ot hozzák majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egri zenészeket támogat az ifjúsági zenei program. Egy hétig ingyenesen használható az Eger Bringa. Előadás a krónikus gyulladásos bőrbetegségekről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét meghirdette az ifjúsági zenei programot Eger önkormányzata és az Egri Zenészek Egyesülete. A pályázatra helyi amatőr könnyűzenei előadók, együttesek és koncertszervezők jelentkezését várják szeptember 21-éig. A program élő zenei produkciók megvalósítását segíti, emellett terem és eszközbérléshez, hangfelvételek elkészítéséhez, valamint videóklipek forgatásához is igényelhető támogatás. A benyújtott pályázatokról független zenészekből álló kuratórium dönt. Az eredményeket várhatóan október elején teszik közzé, számolt be a TV Eger. Ismét díjmentesen használhatják az Eger Bringa közösségi kerékpáros rendszerét a városban közlekedők. Az ingyenes időszak szeptember 17-től 23-áig az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva tart. A kezdeményezés célja, hogy minél többen próbálják ki a kerékpározást és rövidebb városi útjaikon környezetkímélő közlekedési módot válasszanak. Az akció egy levegőminőségjavítás célzó országos program részeként valósul meg. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a kerékpár a mindennapi közlekedésben is használható alternatíva, közölte a TV Eger. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpál Gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni. Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Szeptember 6-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a délelőtt. Bekészítettem Britney Spears-t, érkezik majd a Crazy-vel, de itt lesz Michael Gray, és dübörög majd The Weeknd, és Shakirája a kezdés, Lokával indulunk, rádiózunk együtt egészen délig, ezen a vasárnapon.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Zola, és a sehova se passzolok. Szép napot kívánok mindenkinek. Szeptember 6-a van vasárnap, a névnaposok a Zakariások, a születésnaposok között pedig Bagi Ivánt és Lovász Lászlót köszönhetem. Isten értesse az ünnepeheteket. És jön az a Rednecks, aki a közelünkben is fellépett, méghozzá Szlovákiában egy hatalmas nagy partin. A Captain Jack is ott volt az oldalukon, és folyamatosan koncerteznek egyébként. 2026-ra és 27-re is rengeteg buliuk van még lekötve, és a legjobb zenék sorában most a Wish You Were Here-t hozzák ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TLC és a No Scrub. Szép napot kívánok mindenkinek. Jönnek a legjobb zenék, természetesen a folytatásban is, egészen az órai végéig, csak egy rövid szünet, aztán érkezik az a Panjami MC, aki folyamatosan dolgozik, például a stúdióban, ugyanis május közepén adta ki a legújabb dalát, de most egy régi nagy kedvencet hoz majd el, a Mumbai to Beach Kit ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán még egy közös óránk lesz, amiben természetesen

0: Hozom a legjobb zenéket, itt lesz például velem Nana, és szól majd a Lowly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
1: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Szokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Mexikói kaktuszokat állítanak ki a fűvészkertben. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között. Közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Játékos formában kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsapakli néven. A 60 lapból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait. Tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
2: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán mondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszer pazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszer pazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják. 6 éves kor fölött használhatók, akár gimnazista korig aktív párbeszédre ösztönözheti a fiatalokat és a pedagógusokat.
1: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A férfit egy vízerőmű alagútjából mentették ki, innen előző nap 2 nepálit tudtak kiszabadítani. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, több mint 5000 ember pedig eltűnt. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz ma. Északkeleten és délnyugaton valamivel több gomoly felhő ücsöröghet az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. A néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjjel 9-15 fokig is lehűlhet a levegő. Nappal 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebéden jár már a fejem, nem csoda, hisz 11 óra múlt, de ezt az egy órát még ki kell bírnunk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék, és megpróbálják csillapítani a étvágyunkat, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz olyan Shania Twain, de hozok Geszti Petitől is egy slágert, a kezdés pedig Nelly Furtadói.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha a 90-es években kimondjuk azt a szót, hogy diszkó királynő, akkor szerintem mindenki a következő előadóra gondol, nem véletlenül. Ugyanis Kim Mazel zseniálisan megteremtette ezt a kultuszt magának. Jön a Young Hearts, Run Free-vel most ide a

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman, a folytatásban pedig jön egy DJ duó, és kevesen tudják szerintem, hogy a Daxos egyik tagja nem más, mint Armand van Helden. Bizony, szerintem a zsenialitás lehet, hogy ebben rejlik. Zseniálisan tették össze a következő dalt is, amivel természetesen a rövid szünet után majd tovább megyünk. Jön tőlük a Barbara Streisand.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

és White Boy állandó vasárnapi rezidensünket hozzá majd a második órába, Németit, erre lehet tehát számítani a Best FM életében a következőkben. Horváth Zoltán, Hori pedig elköszön, mindenkinek kívánok kellemes délutánt és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára az Iron Mafiát indítom, ez a pont olyan, mint rég, itt a Besten, viszha!

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 500 milliárd forint juthat bérrendezésre az egészségügyben. Megint keresik a Balaton sütijét. Nagyrészt napos és száraz időt ígérnek mára. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 500 milliárd forintot költenek majd bérrendezésre az egészségügyben. Erről a területért felelős miniszter írt Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, a finanszírozás legnagyobb részét az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A kormány hosszú távú stratégiában gondolkodik, és az érintettek javaslataira is kíváncsi, jelezte az egészségügyi miniszter. 7 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Vértesszőlősön, Apcon, Mosonszolnokon, Mihályházán, Nagyrécsén és Pusztaapátiban polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestület a feloszlás mellett döntött. Budaörsön egy képviselő halála miatt írtak ki voksolást. Szavazni este 7 óráig lehet. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság is nagy hangsúlyt kap, mondta a rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
2: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
1: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefesten hirdetik ki. Mindkét pilóta meghalt a tegnapi görögországi légi balesetben. A tragédia Aténtól nem messze egy bemutatón történt, egy fantomvadász bombázó zuhant le. A nézők közül senki nem sérült meg. Derült vagy gyengén felhős időt ígérnek mára, a legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra jut. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. Aztán megint melegedni kezd az idő, a néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő valószínű, de még melegebb lesz, 28-34 fok. Szerdán eső jöhet, csütörtökön pedig visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, hello mindenkinek! Ez már a vasárnapi Best délután, hiszen délmúlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, jó étvágyat az ebédelőknek, már bekészítve a legnagyobb kedvencek a 90-es és a 2000-es évekből. Ebben az órában itt lesz például Mika, a Bagosi Brothers Company, most pedig a Stupid Disco-val indítok Junior Jack slágerével.
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszton.

Best FM a legjobb zenék. 27-32 fok mérhető az ország nagy részén. Most többnyire gyengén felhős napos, illetve fátyol felhős idő várható. Holnap csapadék nem valószínű. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű a holnapi napon. Tehát így indul majd a következő hét, de addig is szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: A hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok a közlekedési infókkal. A 10-es főúton például az ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom. Lábatlan átkelési szakaszán, a Rákóczi-Ferenc úton pedig az 56-os kilométer környezetében kátyúznak, úgyhogy jelzőrös irányításra kell készülni. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre. Alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. A 25-ös főúton pedig Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék bekészítve, úgyhogy a folytatás is jó lesz. Most jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán hozom majd Kid Rock dalát is. Jön az All Summer Long, és Sean Paul is itt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?
5: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Drágult a görög dinnye, olcsóbb lett az őszi barack. Tájfun pusztít Kínában, többen meghaltak. Itthon hét elején megint melegedni kezd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztettek, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: A görög dinnye drágult, a sárga olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemegeszőlő kilója 10, az őszi baracké 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó uborka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult. A nem jelölt burgonyáért viszont csaknem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Halálos áldozatokat is követelt egy tájfun Kelet-Kínában. A térséget napok óta heves esőzések sújtják, ezek földcsuszamlásokat, áradásokat okoznak. Tegnap hajnalban sárlavina öntött el egy települést. Itt 2 haltak meg, 10 ember pedig eltűnt. Más helyszínekről még 2 halottat jelentettek. Látványos égi négyest hozhat a hajnal. 5 óra körül a Holdsarló, a Mars és az Ikrek 2 legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig a fényes Jupiter is feltűnhet az égen. Másnap hajnalban a vékony Holdsarló alatt a Méhkas csillaghalmazt is megkereshetjük. Ehhez azonban már egy kézitávcsőre is szükség lehet. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz ma. Északkeleten és délnyugaton valamivel több gomoly felhő csöröghet az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 24-28 fokig kúszik fel. A néhány felhő mellett hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjjel 9-15 fokig is lehűlhet a levegő. Nappal 25-31 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Get Busy-vel indítok már is Sompol egyik legnagyobb slágerével, aminek a különlegessége az, hogy a ritmus alapját a 73-as Mad Mad című regi szám adja, amelyet több előadó is felhasznált az évtizedek során. Ezzel kezdünk most. 1 óra múlt, néhány perc elén Béné Mattia vagyok. Rádiózzunk együtt ebben az órában is.
0: Best FM.

Mesélj. Best FM, a legjobb zenék. A You're the One I Love érkezik a folytatásban. Sola Ama brit R&B és soul énekesnő egyik korai sikere, amely 97-ben jelent meg. Az első Much Love című albumhoz kapcsolódik, amely az énekesnőt a 90-es évek brit R&B szinterének egyik ismert előadójává tette. Sola Ama különösen arról volt ismert, hogy a klasszikus soul hatásokat modern R&B és garage hangzással ötvözte, úgyhogy a dal jól illeszkedik ahhoz a korszakhoz, amikor a brit soul és az akkor kibontakozó UK garage egyre közelebb került egymáshoz. Következik tehát Sola Ama és a You're the One I Love itt a Best FM-en.

0: Beszélem a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Szendehely közelében a 45-ös kilométernél aszfaltoznak, nagyon kell figyelni. A Budapest felé vezető oldalon a kapaszkodósávot le is zárták. Aztán az 56-os és a 78-as kilométer között több helyen is kábeleket fektetnek, a munkaterületnél jelzőrök segítik a közlekedést. A 3-as főúton pedig 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak. A 60-as kilométernél fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat még mindig útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, úgyhogy ezért halad lassan a forgalom, kitartást arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Voltam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Ezen az őszi hétvégén sem maradhatunk legjobb zenék nélkül, úgyhogy a folytatás is szuper lesz. Most jönnek a hírek itt a 2 óra, aztán érkezik majd Karamell is.
3: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést,
2: ez ettől a jelenés, és egy belga elektronikus zenei formáció a Lázgó is itt lesz.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többfelé okozott gondot a viharos szél. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity. Tűzriadó volt a női kosárválogatott szállásán a VB-n. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt. Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák. Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy fa. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdek.

0: fejlődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az Adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannonfeeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A nevezés ingyenes, a versenyprogramba kerülő alkotásokról szakmai előzsűri dönt. A Pannonfeelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. Tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A világbajnokság 16 csapata közül 15 ugyanebben a szállodában lakik, egyedül az Egyesült Államok együttese választott másik szállás helyett. Általában derült vagy gyengén felhős idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő. A legmagasabb hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap is derült időnk lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Kedden hűvös lesz a hajnal, a csúcsok 28 és 34 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt is van a Something, hello, mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, folytatódik a vasárnapi Best délután. A belga Eurodance formáció a Lázgó egyik legismertebb dalával indítom ezt az órát, ami 2001-ben jelent meg, és hatalmas európai klubsláger lett. Az Egyesült Királyságban is a kislemezlista 4. helyéig jutott.
1: Best FM.

Veszte fel a legjobb zenék a Can't Get Enough, a Soul Searcher nevű house projekt legismertebb dala, ugye 99-ben jelent meg, és a 2000-es évek elején a klubok egyik kedvelt house felvétele lett. A projekt mögött a holland producer Eric de Koning, vagyis Eric E. állt, a vokált pedig Evelyn Thomas adta. A dal több európai országban is felkerült a slágerlistákra, és számos remix készült belőle. A Soul Searcher névhez később több másik house felvétel is kapcsolódott, de a Can't Get Enough egyértelműen a projekt legismertebb darabja. Ez szól most itt a Best FM-en.

0: Beszefelem a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében is figyelni kell, az 1-es főúton az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszükület van érvényben. A 2-es főúton pedig építési munkák miatt van útszükület Vác határában a 38-as kilométer közelében. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Veszte fel a legjobb zenék. Mindjárt 3 óra van, a legfrissebb hírek érkeznek hamarosan, aztán Martin Solveig Rocking Music-ja csendül fel rögtön a hírek után. Most pedig egy hazai nagy kedvenccel folytatjuk a délutánt. Ez már a Margaret Island és a Valahol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A víz és a méhek védelméről tanultak az egri gyerekek. Változatos évadra készül az Egri Színház. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A felelős vízgazdálkodás és a méhek természetben betöltött szerepe állt a 15. Egri Erdészeti Nyílt Nap középpontjában. Az érsekkertben megtartott rendezvényen óvodások és iskolások vehettek részt interaktív, játékos feladatokban. A szakemberek közérthető formában mutatták be a vízmegtartás, az erdőgazdálkodás és a beporzó rovarok védelmének jelentőségét. A program célja az volt, hogy a gyerekek személyes élményeken keresztül ismerjék meg a természet összefüggéseit, és tudatosabban viszonyuljanak környezetük megóvásához, számolt be a TV Eger. Új előadásokkal és többféle műfajt felvonultató repertoárral készül a következő évadra az Egri Gárdonyi Géza Színház. A társulat célja, hogy a klasszikus színházi produkciók mellett a különböző korosztályok és eltérő érdeklődésű nézők számára is kínáljon előadásokat. Az évad programjáról Szabó Sebestyén László művészeti igazgató, Kondákor Ajsa Panka tánctagozat vezető és Ficsor Milán színművész adott tájékoztatást. A közönséget a színházi bemutatók mellett a Stúdió Színházi Táncfesztivál programjaira is várják, számolt be a TV Eger. Egyre népszerűbb a csemege szőlő Magyarországon, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni az igényeket. Évente mintegy 4,5 ezer tonna terem, miközben a fogyasztás eléri a 20-25 ezer tonnát, így a szükséglet jelentős részét importból fedezzük. A legújabb termesztési technológiákat és a hazai fajtákat ismerhették meg az érdeklődők tegnap az 5. országos csemege szőlő kiállításon és versenyen Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 26 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben, csodálatos napsütésben lehet részünk. A jövő héten lesz még egy felmelegedés, aztán pedig puf neki, vége a jó időnek. Hozom a részleteket, meg a dalokat, itt van Martin Solveig.
3: 100,7 Best

0: 98.7. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat

0: csak tovább.
1: 15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 25-26 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben, a környéken is hasonlóakkal számolhatunk. Elmondhatjuk most tipikusan azt, hogy ahogy elindulunk északról és megyünk délfelé, mindig egyre melegebb és melegebb, de nagyon nagy különbség nincs. Kiemelem Ózdot, a 24 fokkal megérkezünk Szegedre, 28 fok, Pécs környékén 29 fokos csúcshőmérsékletek vannak most jelen pillanatban az országban. Hogyha van otthon barométerük, akkor ezen keresztül én nagyon szeretem, bár így az internet világában most már én is inkább a telefonomat veszem elő, és megnézem az időjárás előrejelző készülékeket, de ezeken a barométereken van olyan kis állító, hogy beállítom, hogy mit tudom én, x paszkál most, amit látok, ehhez képest egy óra múlva milyen változás lesz. Ezeken a barométereken most különösebb változás nincs, tehát egyenletesnek mondjuk. Ezek azok, amik előre jelezhetik azt, hogyha jön valami. Például, ha eső közeledik, akkor csökken a légnyomás ezekben a légnyomás mérőkben. Egy nagyon hasznos kis dolog, ha van otthon, érdemes figyelni. Ez az egyenletesség, ez megmarad jövő hét szerdáig. Jövő hét szerda lesz a kiemelkedő, lehet, hogy meg is jegyezzük majd ezt a napot, mert 30 fok fölötti hőmérsékletek lesznek, lehet, hogy csak 1-2 fokkal, de 30 fok fölötti, és onnantól kezdve csütörtökön már jön az a hidegfront, ami visszahűti a levegőt, egy 22-23-ra csúcshőmérsékletekről beszélek, és hozza a csapadékot is magával. Na, ott a barométeren láthatjuk majd a változást, ahogy mozog a kis műszer, mert biztos, hogy csökkenni fog ott a légnyomás már szerda környékén. Kint vannak a citromsárga riasztások szerdára, ugyanis az a hidegfront, ami hozza magával ezt a csapadékos időt, ez már szerdán megérkezik, ezért lesz nálunk ilyen meleg, mert így szépen tolja maga előtt még a meleget, de már nagy viharokat okoz majd az ország nyugati részén. Ez a jövő hét közepe, most itt van a vasárnap, szép idő, jó idő, az UV-sugárzást azt minden nap figyeljük, tehát de teljesen mindegy, hogy 40 fok van, vagy 20 fok van, az UV-sugárzás az ilyen szép napos időben ugyanúgy roncsolhatja a bőrünket. Jön a Nene, előtte pedig itt van Gabriel, a 100,7-en nem sokára köszöntjük az ünnepelteket.
2: They

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Köszöntjük az ünnepelteket, ilyenkor van 3/4-4 környékén, ez hétvége, hétköznap, bármikor tudnak csatlakozni, írják meg nekem, hogy kit köszöntsünk fel. 0620-355-6555-ös, az az SMS, Viber és telefonszámunk. Természetesen nem csak ezért van létrehozva, hanem hogyha tudunk önöknek segíteni valamiben, elveszett rendszámot találtunk már meg, találtunk gazdit kisállatoknak, éljenek a lehetőséggel, és ott vagyunk a közösségi oldalon, facebook.com/bestfmeger. Az év 249. napja a mai, szeptember 6-a van, amikor a Zakariások a fő névnaposok, egy héber latin eredetű név, aki a Biblia szerint próféta, a róla elnevezett könyv szerzője, jelentése Jáve emlékezik. Bölcs, nyugodt, mérsékelt a döntéseiben, soha semmit nem tesznek meggondolatlanul, sokszor válnak magányossá, de nem igazán zavarja őket. Mondja ezt a szám misztika a Zakariás név elemzése után. Aldán, Bea, Beáta, Csanád, Harkány, Hárkány, Horka, Ida, Magnus, Manga, Pamina, Noel és Zak nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig. Ők is ünnepelhetnek névnapot, a kibővített naptárban megtaláljuk őket. A kutyusok közül a Csucsu és a Lupo nevűek, cicák közül a Minci és a Nofertiti nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Töki nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jön a nagykönyv, amiből megtudjuk, hogy mi jellemző a születésnaposokra, azokra, akik szeptember 6-án születtek. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon rugalmasak, diplomatikusak, elegánsak. A hibáik, hogy túlságosan szigorúak magukkal is, másokkal is, mindenkivel. Egocentrikusak, egoisták, ez is talán a hibák közé sorolható. Az egészségi állapotuknál bőr problémákat ír a nagykönyv. Ez akár pattanás formájában, gyulladás formájában, már mint bőrgyulladás. Ez az, ami többször kínoszhatja őket, hivatásnál pedig az áll, hogy nagyon jó kézügyességük van, tehát minden olyan munka, amihez kézügyesség kell, abban tökéletesek lehetnek. Tanácsadónak is nagyon jó, pénzzel jól bánnak, pénzügyi tanácsadónak, vagy éppen hivatalnoknak. Mit üzen a születésnapod? Ez a nagykönyvnek a neve. És akkor jöjjenek név szerint is a születésnaposok innen Egerből, a környékből. Guba Mártát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Mártika nagyon sok szépséget készített már el az aranykimérában szerintem sokunknak. Nagy-nagy pusszantás neked. Ma van Márkus Lacinak is a születésnapja. Lacikám, minden szépet és jót kívánok neked. Ma ünnepel Gajasné Dósa Katalin is születésnapot. Neki is jó egészséget kívánunk. Csőke Károly is szeptember 6-án született. Minden szépet és jót. Sesták Sándornak is ma van a születésnapja. Neki is nagy ölelés, akár csak generál Juditnak, mert ő is születésnapos, Isten éltesse sokáig, és ma van Vanyó Attilának is a születésnapja. Közben nézek itt mindent, remélem, hogy semmit sem hagytam ki, vagy senkit sem hagytam ki. Jön a Backstreet Boys, utána pedig Lotfi Begi, Gáspár Laci és Curtis itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik: Mohácsi csata, B. Szabó János történelmi előadása szeptember 8-án, jövő héten kedden 16 óra 30 perctől a Bródy Sándor könyvtárban, a Kossuth Lajos utca 16-os szám alatt. A Mohácsi csata története előzményei a vereség okai 500 éve foglalkoztatják a magyar történettudományt és a magyar embereket. Évszázadokon át adottnak tűntek a kérdések és a válaszok, viszont az elmúlt 50 évben egyre gyorsuló ütemben átalakult a kutatás. Erről a folyamatról és az elért eredményről szól ez az előadás, ami kedden lesz 16 óra 30 perctől. Mohácsi csata, B. Szabó János történelmi előadása a könyvtárban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A Hadvani Galéria alkotásaiból nyílt kiállítás, háborús robbanó szerkezetet találtak Mátrafüreden, felújítják a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkját. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. A Hadvani Galéria több évtized alatt létrejött gyűjteményéből nyílt kiállítás a Városházán. A válogatásban 30 évnél régebbi művek és az elmúlt 1-2 évben készült alkotások egyaránt helyet kaptak. Olyan képeket is bemutatnak, amelyek korábban a Hadvani Biennálékon szerepeltek. A látogatók így azt is megfigyelhetik, hogyan változott a képzőművészet stílusa, technikája és a művészek látásmódja az elmúlt évtizedekben. A tárlat célja, hogy a galéria ritkábban látható értékeit a szélesebb közönség is megismerhesse, írja a Hadvani Hírlap. Második világháborús robbanó szerkezetet találtak Mátrafüred közelében, egy turisták által is használt út mellett. A veszélyes tárgyat péntek este a településtől néhány száz méterre fedezték fel. A helyszínre elsőként a nagyrédei polgárőrség tagjai érkeztek, majd a terület biztosítását a mátrafüredi új polgárőrség munkatársai vették át. A felfedezés után értesítették a tűzszerészeket. A robbanó szerkezet környezetét a szakemberek munkájának befejezéséig folyamatosan őrzik,

0: Ezért a környéken kirándulóknak érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük, írja a Gyöngyös Ma. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a nemzeti emlékhely és kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyolfelhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Herwalicek Judit vagyok, gyönyörű szép időnk van, csodálatos, egy jó kis délutáni sétához. Mellén hozom a jó kis dalokat a Soulwave-től, elsőként pedig itt van a feldolgozás, egy Chaka Khan-dal feldolgozás Jimmy Neal-től a Besten.
2: 100,7 Besten.

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenénk. Mérik a sebességet Andornak tája belterületén. Katinak nagyon szépen köszönjük. 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak, vigyázzanak magukra és másokra is. Itt a US Free.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Lakossági fórumot szervez az önkormányzat a helyi közösségi közlekedés helyzetéről és a menetrendek lehetséges változtatásairól. Ez szeptember 9-én lesz, jövő héten szerdán délután 5 órától a Városháza dísztermében várják mindazokat, akiknek észrevételük, javaslatuk vagy problémájuk van az egri helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatban. A részvételhez előzetes online regisztrációt kérnek, amelyet megtalálnak az eger.hu-n vagy az egerhírek.hu oldalon is. 3 perccel vagyunk 3:45 előtt, folytatjuk a dalokkal. Fedzsó és Ashanti érkezik itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik: Mohács csata, B. Szabó János történelmi előadása szeptember 8-án, jövő héten kedden 16 óra 30 perctől a Bródy Sándor könyvtárban, a Kossuth Lajos utca 16-os szám alatt. A Mohácsi csata története előzményei, a vereség okai 500 éve foglalkoztatják a magyar történettudományt és a magyar embereket. Évszázadokon át adottnak tűntek a kérdések és a válaszok, viszont az elmúlt 50 évben egyre gyorsuló ütemben átalakult a kutatás. Erről a folyamatról és az elért eredményről szól ez az előadás, ami kedden lesz 16 óra 30 perctől. Mohácsi csata, B. Szabó János történelmi előadása a könyvtárban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: EKRI zenészeket támogat az ifjúsági zenei program. Egy hétig ingyenesen használható az Eger Bringa. Előadás a krónikus gyulladásos bőrbetegségekről. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét meghirdette az ifjúsági zenei programot Eger önkormányzata és az EGRI Zenészek Egyesülete. A pályázatra helyi amatőr könnyűzenei előadók, együttesek és koncertszervezők jelentkezését várják szeptember 21-éig. A program élő zenei produkciók megvalósítását segíti, emellett terem és eszközbérléshez, hangfelvételek elkészítéséhez, valamint videóklipek forgatásához is igényelhető támogatás. A benyújtott pályázatokról független zenészekből álló kuratórium dönt. Az eredményeket várhatóan október elején teszik közzé, számolt be a TV Eger. Ismét díjmentesen használhatják az Eger Bringa közösségi kerékpáros rendszerét a városban közlekedők. Az ingyenes időszak szeptember 17-től 23-áig az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva tart. A kezdeményezés célja, hogy minél többen próbálják ki a kerékpározást és rövidebb városi útjaikon környezetkímélő közlekedési módot válasszanak. Az akció egy levegőminőség javítás célzó országos program részeként valósul meg. A szervezők arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a kerékpár a mindennapi közlekedésben is használható alternatíva, közölte a TV Eger. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpál gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni. Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma napos időre készülhetünk, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esőre sehol sem számíthatunk. Többfelé élénk, erős marad az északnyugati szél. Holnap is napos, fátyol felhős időben lesz részünk. A nappali maximumok 25-26, az éjjeli minimumok 10-14 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Van egy első fokú viharjelzés a Tiszatónál, hogyha valaki ott hallgat bennünket. Szép idő, jó idő van ott is, de a szél megélénkül, nagyobb lökésekre kezd.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Újra megnyílik a Dobó 28. Kiállításokkal, workshopokkal és előadásokkal várják a látogatókat. A Dobó 28 kulturális célú hasznosítása még tavaly ősszel kezdődött el. Az épület ekkor nyílt meg első alkalommal a nagy közönség előtt. Ilyen formában kiállításoknak, valamint közösségi programoknak adott otthont. A Dobó 28-at pedig, ha most úgy el tudjuk képzelni, akkor remélem mindenkinek megvan a zeneiskola, és a mögötte lévő utcában van egy nagy-nagy kapu, ott van a Dobó 28. Tavaly novemberben többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építész hallgatóinak munkáit mutatták be. A hallgatók olyan egri, korábban kihasználatlan épületek újrahasznosítására készítettek terveket, amelyek új funkciót kaphatnának a jövőben. Érdekesség, hogy maga a Dobó 28 is egy ilyen, hosszú ideig üresen álló ingatlan volt. A kulturális hasznosítás idén is folytatódott. A nyár folyamán F. Balog Erzsébet, Gárdonyi Géza díjas festőművész kiállítása és nyitott műterme költözött az épületbe, ahol az érdeklődők közvetlenül is betekinthettek az alkotói folyamatba. Most egy újabb fejezet kezdődik a Dobó 28 történetében. November közepéig ismét kulturális programokkal töltik meg az épületet, kiállítások, workshopok, előadások, vetítések és beszélgetések szerepelnek a tervek között, amelyekben elsősorban egri és helyi kötődésű művészek, alkotók kapnak szerepet. A városvezetés célja, hogy az egykor hosszú időn keresztül kihasználatlan belvárosi ingatlanból fokozatosan egy élő, aktív, kulturális és közösségi tér alakuljon ki itt Egerben. Ez a Dobó 28. Érkezik a White-en, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma lounge stílusú zenéket hallunk, nagyon jó kis relax. Az első órában White Boytól, a másodikban pedig Németitől, én pedig búcsúzom. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt. Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák. Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy fa. Donald Trump frizurája tartja lázban az amerikai nyilvánosság egy részét. Az Egyesült Államok elnöke ugyanis a róla készült friss felvételeken a megszokott sárgás szőke tincsek helyett jóval sötétebb, barnás hajjal jelent meg. A látványos változásra újságírók és közéleti szereplők is azonnal felfigyeltek, a közösségi médiában pedig gyorsan beindultak a találgatások. Egyelőre nem tudni, hogy egyszerű hajfestésről, a fényviszonyokról vagy más trükkről van-e szó. Az biztos, Trump új hajszíne rövid idő alatt beszéd témává vált Amerikában. Tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1/2 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A világbajnokság 16 csapata közül 15 ugyanebben a szállodában lakik, egyedül az Egyesült Államok együttese választott másik szállás helyett. A magyar csapat tegnap 71-67-re legyőzte Nigériát, Völgyi Péter együttese holnap a Koreai Köztársaság ellen lép pályára. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit. A rendezvény szervezői közölték, a férfi holttestére a fesztivál területén kívül egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség tájékoztatása szerint mezőgazdasági munkálatok közben találták meg a holttestet. A haláleset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen az

Még egy picikét a lemezjátszóknál. Én White Boy, aztán utána egy órán keresztül DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night Shift itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Drágább lett a görög dinnye, tovább közlekedik idén az Adria Intercity. Tűzpusztított Szegeden 14 autó kiégett. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A görög dinnye drágult, a sárga olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal többet is kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A csemege szőlő kilója 10, az őszi baracké 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó uborka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult, a nem jelölt burgonya viszont csak nem 5%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint egy éve. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A nevezés ingyenes, a versenyprogramba kerülő alkotásokról szakmai előzsűri dönt. A Pannon Feelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. 13 autó és egy kis teherautó égett ki egy szegedi telephelyen. A tűz egy 5 hektáros területen keletkezett, a lángok megfékezésén Szegedi Hódmezővásárhelyi és Ruzsai hivatásos tűzoltók dolgoztak. Az egységek a telephelyen álló egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet a biztonság érdekében visszahűtöttek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani. Fátyol felhős, száraz időnk lesz, a hőmérséklet hajnalban 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban gyengén felhős időre számíthatunk, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között lesz. A csúcsok 28 és 34 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na végre előkerült. Azt nem mondom, hogy a tékozló fiú, mert hát végig dolgozta a nyarat. Németi Pisti, fesztivál, saját rendezvény, volt itt minden, szóval igazoltam, voltál távol. De végre előkerült én megint.
2: Igen, így nyár végére.
1: Így nyár végére, nem baj, ezt megbeszéltük előre, szóval abszolút nem feddésként mondtam én ezt. Örülünk, hogy itt vagy, úgyhogy akkor mostantól tiéd a terep még egy órán keresztül. Csillans és Deep House, a lemezjátok mögött. DJ Németi.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mindig elmondom ezt így szeptember elején, ezt most sem fogod tudni kikerülni, ugye, hogy mint ex történelem és földrajz. Nem, testnevelés és földrajz. Testnevelés és földrajz tanár. Nézed azért még így az oktatással kapcsolatos híreket, infókat? Vagy már annyira az már így nem?
3: Hát ritkán. Ritkán.
2: Tehát, hogy most, amit így változtattak, ilyen nem ez, ugye eddig mindig az volt ugye a hogy is mondjam, csak a kritika a magyar oktatásrendszerre szemben, sok egyéb minden mellett, ugye az ez a poroszos, ez a tudás alapú, ez a igen, vert bele a lényegtelen adathalmaz. És most azt mondták, hogy most már inkább ilyen kompetencia felé mennek, szóval akkor nem nagyon követted
3: így
2: a változásokat.
3: Ezeket így hallgattam meg, szerintem ez egy jó ötlet, aztán majd meglátjuk, hogy változott a világ, tehát ezt tudom.
2: Persze, hát már egy ideje, igen.
3: Tehát ez, ha nem reagálja le az oktatási rendszerünk, akkor ott nagyon nagy baj van, szerintem, de mondom, én csak laikusként, mert ugye már régen ott hagytam a katedrát, így ilyen privát véleményem az, hogy itt volt az ideje.
2: Na, jó.
3: Szerintem.
2: Jó, nem, én csak erre voltam kíváncsi, hogy így a régi melód, meg a régi foglalkozásod, ez még néha-néha így azért így utána
3: olvasom. Persze, figyelem, megkísérem, hogy ne persze. Napfogyatkozás, holdfogyatkozás, hogy azokat is, hogy a földrajz miatt. Ugye, ami idén nyáron ugye volt mind a kettő.
2: Igen.
3: Ha csak Magyarországon részleges is, úgyhogy igen, persze, hát hogy ne persze. Mi mindent azért. Ebben a mai világ nem is olyan nagyon nehéz ezekről nem tájékozódni, mert ugye szembe jönnek veled folyamatosan bárhol interneten. Úgyhogy social médiában. Úgyhogy igen, hát reméljük, hogy ugye minden komoly országnak, gazdaságilag is komoly országnak azért nagyon fontos rész az oktatás, tehát hogy azt azért ne felejtsük el. Úgyhogy reméljük, hogy jól fog tenni.

0: FM-en.
1: A lemezjátszóknál Németi.
2: Németi. Na és hát, ha már ugye itt napfogyatkozás kapcsán szóba hoztad a nyarat, milyen volt a nyár? Tudom ezt most egy másfél percben összesűríteni, azért nehéz egy három hónapot.
3: Melós, sok rendezvény, sok fellépés. Úgyhogy soha rosszabbat, meg száraz.
2: Hát az nagyon, az nagyon. Nagyon, az nagyon. Igen, csomóan mondták egyébként.
3: De ez a bulitnak jót tett nyilván, mert ugye nem voltak esős napok, nem kellett elhasználni rendezvényeket, viszont meg volt ennek az árnyékos, vagy megvan az árnyékos.
2: Többen mondták, hogy ezt a standard száraz novembertük azt le is tudták nyáron. Tehát hogy ők mondták, hogy ők inni fognak ugyanúgy majd, amikor amúgy egyébként nem szoktak. És akkor most így visszatekintve, hogy ez volt az első nyár, ugye, amikor egoiszt nélkül nyomtad ugye csak privát rendezvényekkel.
3: Igen.
2: Nagy, mik a nagy különbség? Tudom, hogy ez megint ez egy hülye kérdés, de érteni fogod, ugye, hát mi a nagy különbség?
3: Egoiszt is áldozata lett ennek a világ tendenciának, ugye a klubok
2: már nem úgy működni.
3: És ugye muszáj volt nyitni mindenféle más rendezvények irányába, és ugye most ugye divat ez a daytime partik, stb. Szabadtéren, exkluzív helyszíneken.
2: Este 10-kor vége, és ez nagyon adom.
3: Hát, vagy évfél, igen. Azért évfélig toljuk, mert ugye, amíg nem megy le a nap, addig az emberek nem nagyon szeretnek, főleg ott Kelet-Magyarországon táncolni.
2: Megmozdulni?
3: Így van. Meg elindulni egyáltalán rendezvényre, úgyhogy azért az évfél az azért még teljesen jó időpont, és akkor időben le tudnak feküdni. Amúgy megvan ennek az előnye, attól függetlenül, hogy változatos, mindig más helyszín, nincs az a monotonitás benne. Az, hogy emberidőben le tudsz feküdni, és akkor másnap még, hogyha egy kicsit viszogatsz is, azért másnap még azért ember vagy, és tudsz úgymond ellátni akár a családi teendőket, vagy a munkával kapcsolatos teendőidet. Úgyhogy most ez egy ilyen tendencia, én örülök neki, ahogy mi is korosodunk, nekünk is könnyen, mert ugye régen 5-6 körül indultunk haza, és akkor még 7 óra mire ágyba került, és 8 mire elaludtál, mert még pörgött az agyad. Úgyhogy ebből a szempontból is jó ez, meg nagyon sok más szempontból is. Mi ugye elkezdtük ezt már két éve építeni, meg csinálni, úgyhogy ez a nyarunk, meg ez az évünk, ez a szezonunk eddig, ez nagyon-nagyon le is kopogom, hogy nagyon-nagyon jól működött.
2: Tök jó. Mi lesz össze? Nem lesz szabadtér, hamarabb megy le a nap, meg fognak élni ezek
3: a szerintem ameddig viszonylag jó idő van, és még egy ilyen vénasszonyok nyara napos őszi napon is azért meg lehet csinálni egy ilyen rendezvényt szerintem, és teljesen tolódni fog október elejéig, közepéig ez.
2: Jó, oké, de amikor már...
3: Visszajön a visszajön a, ugye az árfalak között történő szórakozás, de az is, ahogy már tavaly is, meg az előző szezonban is ezt elemezgettük, hogy ott is azért exkluzív helyszínek, más helyszínek, hotelek, szállodák, különböző...
2: És ott meg fog élni egy daytime party zárt helyen?
3: Hát, ha nem is daytime, de a daytime partynak egy olyan mutációja, ami télen, ősszel, zárt falak között is tud működni. Hamarabb kezdődik, nem mindig ugyanazon a helyszínen van, és ugye ezt mi csináltuk előtte, és szerintem ennek kell jönni, mert mi más, tehát mi más. Jó, persze itt Budapesten van egy-két komolyabb szórakozóhely, ami tud működni rosszabb időjárási körülmények között is. Szerintem alkalmazkodik, változik ez az iparág a mostani tendenciákhoz, trendekhez, szórakozási szokásokhoz.
2: De gondolom, nektek már megvan a tervezek.
3: Ne.
2: Jó, van akkor.
3: Muszáj, hát a baj lenne, ha nem lenne.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Pistát, akkor üdv újra itthon.
2: Köszönöm szépen. Örülök, hogy előbb. Újra a padok között, szeptemberre visszatértem.
1: Osztályfőnök úrnak jelentem, hogy akkor jövő vasárnap várjuk ugyanígy vissza a nyiktonyát, cusztulját. Ugye, ennyit még megjegyeztem.
2: Ha már valaki hiányzott, akkor már baj volt.
1: Igen, akkor kész. Meg hogyha elköltöztél, megtanultad kinkeservesen, hogy dómen ómer mennyi, és ha költöztetek újra tanulni, hogy hányas, hány számba laksz, násztam mindenit. Na, jövő vasárnap ugyanígy, ugyanez alatt a házszám alatt 7-8-ig várunk vissza. Szia.
2: Köszönöm, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szerbiában fogták el a körözött magyar férfit. Több mint 110 ország futói vették birtokba Budapestet. 35 fok feletti rekord volt tegnap Magyarországon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megdőlt az országos melegrekord tegnap, bár hideg front vonult át Magyarország felett, előtte az Alföld délkeleti részén még 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Békésvár megyében 36 fokot mértek, ezzel új napi országos rekord született. Mezőkovácsházán 35,2 fokig melegedett a levegő. A Hungaromet közlése szerint az előző csúcs mindössze egy évet élt. Tavaly Körös Ladányban és Körös Szakállon 35,1 fokot regisztráltak ezen a napon. Az ország más részein a hideg front miatt már több fokkal hűvösebb volt tegnap. Részletes időjárás előrejelzés a hírblokk végén hallható. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének munkatársai találták meg, és vették őrizetbe. Ellene az Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb hatóságok szerint a terhírerút cselekményekért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit Újvidéken állítják bíróság elé. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve spanyol országból. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma, a kórokozót szúnyogok terjesztik. Lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik, és nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Rekordot döntött a Budapest félmaraton, több mint 24 000 neveztek a fővárosi futóeseményre. A 41. Vizer Budapest félmaraton mezőnyébe 117 országból, valamint 1200 magyar településről érkeztek indulók, ezzel megdőlt a tavalyi részvételi csúcs. A nagy létszám miatt a Pázmány Péter sétányról csak nem 50 percen át rajtoltak a futók. A félmaraton keretében rendezték meg az országos bajnokságot is ezen a távon. A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Vindics Tóth Lilian nagy győzött. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a csodás két naptól. Alex Gautino kezd, irány Calabria!
2: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én soha nem gondoltam volna, hogy 38 év kell elteljen ahhoz, hogy várjam az őszt, várjam a szeptembert, mert megmondom őszintén, hogy annyira jó érzés vasárnap úgy eljönni otthonra, oké, dolgoznom kell, de alapvetően, hogy megbeszélni a feleségemmel, hogy a gyerek össze van-e készítve, hogy minden rendben van a holnap kapcsán, és hogy mikor kell vinni óviba. Istenem, de jó! Megmondom őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jól esik. Úgyhogy a legjobb zenékkel én most ünnepelek itt saját magamnak, és remélem, hogy ti is. Dimples D, Sucker DJ, most itt a Best FM-en!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha a következő dalt pár szóba kéne jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy megnyugtat, mégis felpörget, laza, sejmes, finom, átölel, meleget ad, viszont néha-néha kirász tőle a hideg, mert olyat bulisztunk rá, mint az állat. Ez nem más, mint Roger Sanchez és az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Danny Minogue és a Flower Power 2004-es közös dala a You Won't Forget About Me, egy energikus dance, pop és vocal house sláger, amely a klubok világából vált ismerté, de attól függetlenül letarolta a rádiókat is, na meg hát hozzátett ahhoz, hogy Danny Minogue valamilyen szinten felzárkózzon a te showhoz. Na, hát akkor én már indítom is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megtépázta egy picit az országot a szél, ismét lehet pályázni a Balaton sütije címre. Tűzriadó volt a női kosárvárodottnál a VB-n. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több vármegyében és Budapesten is munkát adott a tűzoltóknak az erős szél, főként kidőlt fák és leszakadt ágak miatt érkeztek riasztások. Baranyában egy nyárfa távközlési vezetékre dőlt, Bács-Kiskunban pedig több helyen elektromos és távközlési vezetékekre szakadtak faágak. Ordason egy kidőlt fa utat is elzárt, Békésben és Csongrád-Csanádban épületeket veszélyeztettek a kidőlt fák. Budapesten a Nánási úton autókra zuhant egy fa. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. Mondta el rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
2: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most meg 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
1: Tűzriadó zavarta meg a magyar női kosárlabda válogatott éjszakáját a berlini világbajnokságon. Hajnali 2 óra körül megszólaltak a tűzjelzők a csapat szállodájában, ezért mindenkinek el kellett hagynia az épületet. A magyarok a többi válogatott tagjaival együtt az utcán várakoztak, majd mintegy 1/2 óra elteltével visszatérhettek a szobáikba. A riadó pontos okát egyelőre nem közölték. A magyar csapat tegnap 71-67-re legyőzte Nigériát, Völgyi Péter együttese holnap a Koreai Köztársaság ellen lép pályára. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit. A rendezvény szervezői közölték, a férfi holttestére a fesztivál területén kívül egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség tájékoztatása szerint mezőgazdasági munkálatok közben találták meg a holttestet. Száraz időre számíthatunk hajnalban 8 és 15 fok közötti hőmérsékletekkel, de a hidegre hajlamos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Holnap napközben kevés felhő zavarja a napsütést, a szél többnyire mérsékelt marad. Délután 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden tovább melegszik az idő, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt majd a nap, csapadék sehol sem várható. Reggel többnyire 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, nincs pihenés, nincs szendergés, hanem a legjobb zenékkel elbúcsúzunk a hétvégétől. Kérem szépen, most Nio kezdi ezt az órát, ez a Because of You. Na, akkor hajrá!
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt áll már a sorban az a hölgyemény, akit nemrég beválasztottak minden idők és a világ legbefolyásosabb három személye közé, viszont a zenével mostanában hát eléggé nem akar foglalkozni, jól van nélküle. Rihanna, és jön tőle majd a Pond the Replay, előtte még viszont itt van Shanice, ez az I Love Your Smile.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, zárjuk a napot egy kis hamisítatlan francia eleganciával, én azt mondom, na meg egy kis dögös ritmussal. A 2000-es évek elején a Mojo Duo megmutatta a világnak, hogyan kell tökéletes klub himnuszokat gyártani. Hát, és így született a Chillin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk eredetileg egy finom lassú R&B track volt, viszont 2006-ban úgy gondolták, hogy egy picit hozzányúlnak, egy picit megmásítják, egy kicsit felturbózzák. Hát így született meg az a dal, ami letarolta anno a brit slágerlistákat. Ez a Bully Love és a Boogie Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent az agrárgazdaságok száma itthon. Tovább közlekedik idén az Adria Intercity. Tűzpusztított Szegeden 14 autó kiégett. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, akkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az Adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannonfeeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A Pannonfeelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. 13 autó és egy kis teherautó égett ki egy szegedi telephelyen. A tűz egy 5 hektáros területen keletkezett, a lángok megfékezésén Szegedi Hódmezővásárhelyi és Ruzsai hivatásos tűzoltók dolgoztak. Az egységek a telephelyen álló egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet a biztonság érdekében visszahűtöttek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. Fátyol felhős száraz időnk lesz, a hőmérséklet hajnalban 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban gyengén felhős időre számíthatunk, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között lesz. A csúcsok 28 és 34 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, 10 óra múlt 3 perccel, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy az első félidőnek vége, viszont kezdődik a második félidő, elképesztően sok, nagyon, de nagyon jó zenével, most például Jesse J kezd, ez a Domino.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor átvesszük a névnapokat. Holnap Regina névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel lehet még köszönteni a Dusánokat, az Istvánokat, a Mábeleket, a Márkusokat és a Reákat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod? Hát felköszönteni őket holnap reggel. Pont és kész! CJ Lewis jön a folytatásban, ez az Earth Today!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki úgy gondolná, hogy Jennifer Lopez-t meghívná magához mondjuk egy szülinapi bulira és énekeljen pár sort, akkor nem sokat, csak pár millió dollárt kell így leperkálni az asztalra, viszont egy a lényeg, hogy eljön és lehozza a sót, és beáll majd bulizni a tömegbe, és nagyon jól fogja magát mindenki érezni. Csak hát nem egy olcsó mulatság. Ennyi. Jön most tőle a play, hát lehet, hogy ezt is előadja, hogyha kérjük.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak emberek, akiknek egyáltalán nem való a sport, és Sean Kingston közéjük tartozik, hiszen egyszer ült fel egy jetskire, és valamilyen okból kifolyólag valahogy, nem tudom, hogy nem tudta kikerülni, de neki ment vele egy hit pillérnek, és hát rommá törte magát. Úgyhogy Sean Kingston, maradj inkább az éneklésnél. Jön a Beautiful Girls! Say yo!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nézzük meg, hogy milyen időjárás vár minket a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, 18 fokra ébredünk, 31 fok lesz napközben. Milyen érdekes, mindig akkor van jó idő, amikor vissza kell menni dolgozni. Ez azért annyira nem jó. Na mindegy, egy a lényeg, hogy nagyon kis felhőzet lesz az égen, viszont szél semmi, úgyhogy mindenki, aki csak tudja, élvezze még a jó időt. Na meg a legjobb zenéket. Hölgyek, urak, most Jazzy Jeff jön a Fresh Prince-el, tehát Will Smith-el. Ez a Summertime. Please.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik az a nő, aki így gondolkodik. Nem tetszem? Így jártál. Nem tetszik, ahogy kinézek? Így jártál. Nem tetszik a zeném? Így jártál. Hogyha valami bajod van velem? Így jártál. Ismersz? Nem? Hát akkor meg pláne így jártál. Ő nem más, mint Christina Aguilera. Jön tőle az Ain't No Other Man.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezt a két oldalt meg kéne keresni, ezt a két oldalt le kéne csekkolni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és nálunk most a Coldplay jön a folytatásban, ez az Adventures of a Lifetime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is viszont mindenkinek minden jót. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Szép estét, jó pihenést és egy érdekes hetet. Ciao, ciao, és persze, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.